és napjaink legjobb zenéi. És napjaink legjobb zenéi.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: most ez a kedvenc.
1: Bitangyó Rádió.
2: Here comes that man again. Something in the way he moves makes me so

Ah, jetzt ja. Eine Insel.

0: So, Feierabend.
1: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

szerint.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Pitangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
1: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
2: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
3: Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több zene.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő. És kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak mai megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

baby. Hello, hello, jó reggelt! Csodaszép napot kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak. 2026. augusztus 2-a. Délelőtt 9 óra 38 perc. Hát ugye egy kicsit jöttem ma is hamarabb.

Love You Baby. Ez ma egy csodás nap. Remélem, hogy a számotokra is egy csodás nap lesz. Kívánok a következő két órához 150 kikapcsolódás, nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást. Próbáljuk meg ebben a két órában, két és fél órában egy kicsit félretenni azokat a dolgokat, amik bizony eszméletlen mennyiségben negatívan bombáznak minket, és adjuk át magunkat a zenének. Azok, akik főzőcskéznek a háttérben, jó ténykedés a konyhában. Jó szívvel ajánlok egy sima, hideg, görög gyümölcslevest, ami ugye akkor nem kell főzni a gyümölcsöt. Valami hirtelen sült húsit, ha mindenáron húst szeretnétek enni, nem panírozgatni, nem a sütőt üzemeltetni, csak flekken, vékonyan kisütni sok salátával. Az első dalunk Cserháti Zsuzsa és az I Love You Baby után rögtön egy új zenével folytatjuk ezt a mai délelőtt.

Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Pistánkat, Katát és Csámpás Rozit. Hát azért hála Istennek a háttérben egy kicsit már többen vagyunk, de remélem.

Itt van velünk Kardos Szilárdunk, jó reggel kívánok, kis oroszlán, szép vasárnapot mindenkinek, és jó Adit! Írta nekem Szilárd, köszönöm szépen neked is, jó zenehallgatást kívánok, és egy nagy puszi, nagy ölelés, ahogy ugyanezt küldöm Kacajkánknak is. Jó reggelt, szép napot, puszit, remek adást! Sok ébredőzővel. Ezt írta nekem. Hát akkor egy nagy ölelés, nagy puszi nektek is, és hát azért hála Istennek, szóval itt van velünk Tündér is, aki jó Adit kíván. Itt van velünk Vidarikám is, szia, már hallgatlak, jó műsorvezetést fülelünk. Hát puszi nektek, nagy ölelés, neked is, Laci.

hát velem ne ordítson senki, de nem kívánom senkinek azt, hogy faraggal a szívében feküdjön le bárkivel is. Szóval jó reggelt, kedves Andra, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Noémi, Szituska, Piroska, Dávid, Imi és József. Csoda szép napot kívánok a Csipet csapat.

tudom, én valahogy úgy vagyok Geszti Péterre, hogy bármihez nyúl, bármit is talál ki, abból mindig valami jó sikerül. Írja Tündi, és a mango rice még nem hallottam, de ez a Geszti dolog.

rögtön kimaxoltam két új dal, de lesz még azért több is. És ahogy Kata írta, a Bitangia Rádió chat falán két napos a dal, illetve hát a Mangó Rajz, ez pedig egy napos volt. Azért tudjátok, hogy mindig igyekszem ezekbe a vasárnap délelőttökbe új dalokat is bele csempészni. Természetesen érkeznek majd a lemezes verziók is tegnapi napon. Nagyon fantasztikus lemezeket, kislemezeket és egy albumot tudtam vadászni a Bonha piacon, ami számomra külön érték, hiszen hát ezek a rock kislemezek azért elég drágák. És hát nekem sikerült belenyúlnom most egy ilyen 1 eurós és 50 centes változatokba. Nagyon szép állapotban vannak, valószínűleg a gazdájuk elhunyt. Az örökség meg a Bolha

És hát kedden is voltam lemezér, amiket ingyen kaptam, közel 200 darab lemezt, albumot, amik viszont sajnos, hát... Nem akarok csúnyán beszélni, úgyhogy nem mondom ki azt, hogy milyen állapotúak. Tudom, én ajándéklónak az ember ne nézze a fogát, de hát azért, szóval igen, én még ajándékba se. Tehát én mondtam volna, hogy ipari hulladékom van, ha valakinek kell, esetleg elviheti. Úgyhogy azért vannak ilyen dolgok is. Egy hírem, és ez az izám. Úgyhogy most már tényleg valami opciót kell néznem arra, hogy tudok

a jó időtöltés. Kellemes napot kíván a lányoknak. Puszit küld a pacsik. Pasiknak. Pacsik. A fiúknak azt akartam mondani, csak a pacsi és a pasik és

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat, add már uram az esőt, Kovács Kati dalt kérhetjük a Retro percekben. Jó zenélés. Képzeld el, hogy itt van a Kovács Kati lemez, ide van készítve. Bár egy kicsit vaciláltam, hogy melyik dalt hozzam erről az albumról, hiszen nagyon sok jó dal van rajtam. Hát lehet, hogy majd duplázunk, jó? Mondom százszor, hogy vagy nekem a legszebb dal, sem szólhat másról. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Musukánkat is, jó műsorvezetést írta. Köszönöm, hogy vagy nekem.

Ősszel jön az új Hogyan tudnék élni nélküled című film, a második rész. Én nagyon várom, nekem az elsős nagyon bejövős volt.

Orosz Dénes rendezte 2024-es Magyar Romantikus Zenés Filmvígjáték. Az évben különben két nagyon nagy magyar film is bekerült, ugye, a mozikba, a Futni mentem volt a másik, szerintem mind

kedves Kata, nem csak 1994-ben viselkedtek úgy a fiúk, hogy vadidegen lányokat elvittek magukhoz a strandról. Na meg hát nem csak a fiúk viselkednek úgy, hanem a lányok is, tehát nyilvánvaló, hogy azért nem a hajánál fogva cigölt el azt a lány. Viszont szeretettel köszöntöm már bubujékat is itt a Bitangyó Rádió csendfalán, nagy puszi, nagy ölelés nektek is. És hát ahogyan tudnék élni nélküled után, akkor jöjjön egy csapat. Egy fiktív zenekar, ők a Kuplung.

kezdünk egy szép piros Eva Max-szal. Loving myself.

aki hallgat engem, az tudja, hogy én nagy Avemax fan vagyok. 3 lemezen is van tőle. Van ez a szép piros, van egy gyémánt színű, hiszen a gyémántokat gyémánt színű lemezen nyomtatták, vagy legalábbis nekem olyan példányom van. Na meg van a királyok és királynők, amiket narancssárgán szerettem volna, de az nem jött össze, lefejett a fekete. Ami viszont biztos, hogy a következő lemezünk is piros, de már ez egy kicsi. Egy új szerzésű kicsi kincs.

És hát vannak azért a rockzenei hiányosságaim, bevallom őszintén, hogy nálam például a Van Halen az egyedül a Jumper létezett eddig. Az meg is van. Szintén kis lemezem. Why Can't This Be Love? És Van Halen itt a Bitangyó Rádióban.

1972-ben alapított Eddie Van Halen gitáros, egy amerikai rock együttes, és a tegnapi napon kettő, azaz kettő darab kislemez is a birtokomba került.

nem tudom megmondani, hogy azért, mert Warner Bros-os nyomású kislemezen van rajta, vagy egyszerűen, mert olyan a dallama, vagy tényleg belenyúlok, de nekem olyan filmzene feelingje van, ha esetleg valaki tud róla valamit, nekem még nem volt erre időm.

0: Hát ahogy így elnézem ezt a mai napot, pletykai nem fog történni ma a csetfalon. Mondjuk a háttérben is elég csendesek vagytok. Kicsit félrerakom a retro rock kislemezeket, aztán majd még hozom őket. Délig még mindenre van idő.
1: Tudom, kicsikét más, amit...
0: A Dalos Bogi új dala, rád hallgatok itt a Bitangyó Rádió.

Hogy nagyon lapítotok a chatfalon, viszont a háttérben már írt nekem Dr. Annál, hogy ő bizony jön. Na gyere, bébi, gyere! Csoda szép a reggelt, neked is puszi ölelés oda is. Ugye gondolkodom, hogy a hangadók hiányoznak a chatfalról, és ezért ilyen csöndesek a többiek. Bár ugye hát én nem felejtettem el azt, hogy volt, amikor rám volt szólva, hogy hagyják a nagyokat beszélgetni, hát most akkor hol vannak a kicsik, akik eddig hagyták a nagyokat beszélgetni?

Hát ugye ilyenkor én azért műsorvezetés alatt írásban nem nagyon kommunikálok veletek, de hát most még ma az is belefér, hogy kommunikáljak veletek írásban is, hiszen nagyon csendesek vagytok, de hát nem kell magadba beszélgetni, beolvastak én simán, válaszolok is.

kapás, Rozi lesz, cuki, öcsó lesz. Annánál lecsó sírkemel krumpli főzelék, és ő bizony fázott tegnap. Most is polóban és pulcsiban van. Hát én azért nem vagyok polóban és pulcsiban, de hajnalban itt is 14 fok volt, ami kimondottan kellemes, és én nagyon őszinte szívvel kívánom nektek, hogy érjen oda is. Itt nem esett, ahol tegnap voltam Bolhapiacon, innen 30 kilométerre állt reggel az úton a víz. Itt nem csak összemaszatolt az autót. És alig 200 kilométerrel odébb pedig még halálos áldozattal is járt a vihar.

sehol nem jók, sem ha esik, sem ha nem esik. Tudjátok, hogy én Németországban élek, nagyon sokat kirándulok. Hát, hogyha lesz kedvem, ha visszalapozni több tízezernyi fotót. Mert amik nem konkrét helyek, hanem csak itt a helyben bringázok és kirándulok, azoknak nem szoktam így besorolni, hanem csak így menek egy kupacba. Óriási különbség van két évvel ezelőttihez képest most a kis patakokban, a kis folyókban. Ahogy a Dunáig lebiciklizek, ez egy 50 kilométeres szakasz végig a Schwarzwälder mentén. Körülbelül 15 kis zubogó van, ilyen kisebb vízesések, amik most nem vízesések, hanem semmi nem folyik ott.

Csókolom, csókolom. Itt van velünk kedves Tarajos Romis. Azt írta, csókolom, kedves, kellemes Adit. Hát csókolom, kedves, hogy van? Kik mennek a kupacba?

Hajda Erika írja, én sem merek medencébe menni, mert nálam van egy orvlövész. Hát bizony az unoka. Adjál a mamának, adjál, hogy hűljön.

Szóval is csak azt szerettem volna nektek elmesélni, hogy bizony az Alpokban sincsen megfelelő mennyiségű csapadék és só, ami titeket azért érint, mert a Duna vízgyűjtő területe ugye nagy része innen származik, és hogy ezek a folyók is, hát Münchennél már ezelőtt, mikor három hete volt Amerika nálad, vagy két hete, nem is tudom, két hete, három hete, szóval már akkor az Iszár folyónak a kellős közepén derékig érő vízben pancsoltak és labdáztak az emberek, ami húha, ami nagy baj. Szóval nincs a Dunának megfelelő utánpótlása, ráadásul nálunk a Dunából csak úgy hussát folyik a víz. És ez nem politikai, nem politizálok, én nem vagyok sem, soha nem voltam fideszes, és nem vagyok tiszás sem. Ez gondolkodás kérdése csak, nincs, ami megtartsa Magyarországon a vizet. Reméljük, hogy majd építenek. Na, engedjük el ezt a komoly témát.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előadók.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek. És feldolgozások.

hát akkor, ahogy Nagy Anikó kérte, nagyon retro magyar percekben kérhetnénk egy kis esőt. Kovács Kati, add már uram az esőt.

0: Hét kis porsz, hegyek mögött,
1: Szincsi Pál,
0: hölgyek még, két kis virág,
1: és a két összeillő ember itt a Bitangó Rádióban.

0: nagyon nagy szeretettel köszöntöm apusomat, és szia kis bundás, jó adít neked sok fület. Köszönöm szépen, drága puszölelés.
1: Két összeillő ember, fénylő, tágra nyílt.
0: Adás vasárnapot, jó adít, kedves. Kis oroszlán írta nekem, Hegedűs Judit Kámi. Puszi ölelés oda is. Köszönöm, hogy itt vagytok.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem.

0: meg.
1: Bízom benne, reménykedem, hogy még azért van igény ezekre a dalokra is, ezekre a minőségű zenékre is, hiszen lemezről játszva, pörgetve, csuda jó dolog ez. Nem csak az AI.

Na jöjjenek azok a kicsi kincsek, amiket tegnap vadásztam. Van belőlük még egy jó pár. Egy filmzene. Filmcím, valaki.

Pepesről írja, hogy ülsz a kandalló előtt Pezsivel, Nasival. Hát ne rugaszkodjunk el, hiszen most panaszkodunk, hogy milyen meleg van. Tehát ne vágyjuk a kandalló melegét. De tegnap este kéne az Erkélyen,

Boldogságban nagyon szépen szólnak ezek az új szerzeményű kislemezek. Pedig még a mosóra fő se

Madonna Louise Ciccione. Golden Globe és többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, zenei producer és színésznő. Királynőjeként emlegetik. Egy igazi, fantasztikus, született botrányhős. A dalunk 1989-es. Közben nagyon nagy szeretettel köszöntöm már Nefertitit is itt a Britannia Rádió chat falán. Köszönöm szépen, neked jó csetelés, jó zenehallgatás! Na meg persze egy nagy puszi, nagy ölelés oda is. Na hát ennek a kis lemeznek is örültem, mindegyiknek örültem különben, de ennek is. Remélem, annám füle itt van.

bizony hiába írod, hogy télen gondoltál a kandalóra. Hát nincs kandaló télen se, nyáron sem. Nefertiti is írja, a pezsgő még csak oké, de a kandaló meg a jó pasi hol van.

Na hát, aki ilyen legény, az nappal lepény. Hát láttam, hogy jó volt a buli, éjfélig bulisztatok kézivel. De megérkezett már, fölébredt. Békatkánk is. Bitang, jó reggelt! Jó éjjel!

most nem sikerült olyan jól, illetve jó sikerült, csak kicsit lassabban. A váltás volt egy kis hatásvadász szünet. Phil Collins és a csapata Genesis. Ebből visszaléptünk 4 évet, 1986.

Bánt, hogy a tegnap Nefertiti igazoltam volt hiány. Igazoltam hiányzó. Jó kis koncerteken volt, járt. Most pedig ülünk a vonaton, és kész van. Katka, ahogy említettem a chatfalon, egy kupacról már lemaradtál, na de azért vannak még itt. Többek között ez a kis Nazareth. Gone a dead train. Ha már vonatozunk.

És hát két hét múlva mi is tele leszünk élményekkel, igaz, Tündi? De most azért nem vagyok féltékeny a Kovanszkira, mert hogy

Mire, Szituskám, hogy mi is azért vagyunk ennyire csendben, mert tegnap sokáig voltunk Rába Kecölön fesztiválon, a nappaliba hallgatunk, szeretettel ölelünk. Hát én is szeretettel ölellek benneteket.

közben az én ránéztem a naptáramra, és nem két hét, hanem három hét, de mindegy, szóval az már hamar el fog telni. Mi az, hogy nem játsszák az új számot élőben? Megverem őket. Szerintem a Sodorjon az volt. Az már volt a Budapest Parkban is. Igen, és Tündér is kijavított, hogy igen, mához három.

23-án meg Musúval hazavonatoztok reggel, mert hogy én másik irányba megyek. Amúgy tündöri jelzem, hogy Békatka nagyon kedvesen felajánlotta, hogy majd

Hát most nem a helyi, mit tudom én, 33-as buszra gondoltam, de például, ha Flixbuszon utazom, azon is van wifi. Más kérdés, hogy én nem szeretek rácsatlakozni. Szerintem bűn lassú.

Még mindig kis lemezek. Aliban a Do is Make Love to You. No umbrella, no coat. És ők a Heart.

És ahogy említettem nektek, Thomas Andersből duplázunk, hiszen lemezen is készítettem nektek ide egy zenét. More Than a Million. Ez az a bizonyos Cosmic Rider dupla album, amiről annyira szeretjük a zsőt.

akkori Modern Talking duó egyik tagja Thomas Anders, német énekes, zeneszerző, zenei producer. Ez volt a Modern Talking hangja. Aztán végül is később bebizonyította Dieter Bohlen is, hogy meg lehet szeretni az ő hangját is. Na még egy magyar, régi, retro sláger, első emelet, csak azért is szerelem.

Kedves Kata, egy kis szövegértelmezés. A házi feladat neked délutánra, a mai napon megkeresed első emelet, csak azért is szerelem dalszöveget, és megtanulod értelmezni.

0: hát és hogy a véletlen, valakinek véletlenül az elején hiányzott volna Demjén Ferenc hangja, már hogy nem tőle hoztam, hogyan tudnék élni nélküledet.
1: Lehet észre sem veszel, lehet, hogy
0: akkor itt van velünk már is a Szabadság Vándorai.
1: Nem fog fel, de a gyermeket
0: azok, akik esetleg már nekiálltak ebédelni, újt vágyat kívánok az ebédhez.
1: Bámulták szemmel rám.

Na de hát hallhatjátok majd még ezt a lemezt tőlem, jó sokat, hiszen a tegnapi napon sikerült beszereznem egy igazi rock metal albumot.

Becsúszott ide a végére még egy egészen új dal is. Ami nekem a mai reggel nagyon belebújta magát a fülembe, nagyon bejövős. Gáspár Laci. És miről is énekel? Hát azokról,

bizony, én nagyon szívemből szóló dal. És akkor voltam gyermek, és bizony valahol ott maradt a szívünk, igaz? Nem volt semmink, mégis megvolt mindenünk. Milyen finom tudott lenni az a zsíros kenyér, mikor a játszótérről este haza.

még egy könnyű csacsacsa levezetésként. Megrisszáljuk még így is, úgy is, Hakuna Matata ebéd előtt.

És akkor nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitartó, megtisztelő figyelmét ebben a 2,5 órában. A holnapi napon 16 órától vár benneteket majd Pinokkiós slágerek 45-ös fordulaton című műsora. 18 órától érkezem majd hozzátok én Hevesen, Vegyesen, és aztán 20 órától Szél és a Rockvillám. A mai napon 14 órától vár benneteket majd Gébelen, 2 órában a Weekend Dance Flow-val.

Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben a hallgatózóknak, a messengeren íróknak. Külön köszönet és nagy ölelés a cseteseknek, azoknak főleg, akik aktívan kivették a részüket a jóból. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai délutánotok, amilyennek szeretnétek. Ugyanezt kívánom a jövő hétre. Holnap 18 órától várok mindenkit.

egyszer jó étvágyat mindenkinek az ebédhez, jó pihenés délutánra, kitartást ebben a nagy melegben. Csodaszép délután, sziasztok, ciao.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanhió Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden hét

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több. Még több.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. 2011. Mark Ashley. Cosweary, the fans of modern talking. Okay, is the time to go back.

Egy hatalmas nemzetközi sláger, egy hatalmas feldolgozásban Kozsótól. Meghalok egy csókodért.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhatsz
6: még több zene.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: Check it.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.